0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznia.hu. A Retronet Rádió.

0: hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptariszka.hu, a hallgatókért.
2: www.poptariszka.hu.
1: Éjjel-nappal.

0: vagy míg rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon. Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznó oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: facebook.com/poptarisznya.
2: Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
3: Go ahead.
2: I want to get into it, man, you know.
3: Go ahead.
2: Like a sex machine, man.
3: Yeah.
2: Moving, doing it, you know.
3: Yeah.
2: Can I count it off?
3: Go ahead.
2: One, two, three.

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptarisznya.hu, a hallgatókért.
2: www.poptarisznya.hu.
1: Éjjel-nappal.

0: máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu. Retro és slágerzenékkel.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

Horisnya.hu.

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptarisznya.hu, a hallgatókért.
2: www.poptarisznya.hu.
0: Éjjel-nappal.
3: A Jan Petok, a Chevrolet.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

Egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent. Utazzunk együtt a hangok tengerében. A nap 24 órájában. www.poptarisznya.hu.

Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombovári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Goltotó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Minden szombaton Dombovári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a Pop Turis.

Music Story, a 80-as évek euro-italo diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel,
2: let it be, let it be,
0: akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

Egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

0: Amennyiben önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kis Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kis Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznya.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
2: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörköm fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Udák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

1, 2 1, 2

Beethoven Show. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel. Beethoven Show.

0: Ez a poptarisznya.hu,
1: ahol a slágerek összeérnek.
2: We're going for auto sequence 10 minutes, 10 seconds.

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum/elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, mit keres.
0: Használják, hallgassák!

0: aktarisznya.hu.
1: A legnagyobb slágerek.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu.

Matiné. Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gultotó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

Music Story, a 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

Egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent. Utazzunk együtt a hangok tengerében. A nap 24 órájában. www.poptarisznya.hu.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Itt Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel, let it be, let it be, akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval.
1: www.poptarisznya.hu.
2: Hey, witch doctor, give us the magic words!
3: All right.

Szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Állóképp fogadja a következő slágert itt, a poptarisznya.hu-n! Go ahead, Romeo! Do your thing!

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: mert önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie. A Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kis Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kis Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznye.hu-n.

Szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Állóképp! Fogadja a következő slágert itt a poptarisznya.hu-n! Spare!

0: Internet Radio. Podcastina.hu, a Retro Net Rádió.
1: Я

0: Szereti a podtalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a podtalisznya.hu.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Udák Misivel. Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Udák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum per elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, amit keres.
0: Használják, használják, hallgassák. Poptarisznya.hu, a Retro Net Rádió.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Itt Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel. Let it be, let it be. Akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: Tétósó. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel.
1: Tétósó. Minden csütörtökön 9-től 12-ig. Itt a poptarisznye.hu-n.

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum/elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, mit keres.
0: Használják, hallgassák.

0: Az élet egy lehetőség. Éljünk vele! Amennyiben önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kis Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene, Kis Zoltán Zero műsora.
1: Sok szeretettel köszöntök mindenki, szokás szerint így esténként, hétfőn esténként 8 órától ugye. Ebben a műsorban ingyenes numerológiai, magyarul számisztikai jelentésekre van lehetőség. Közben körülnézek, hogy jól be van állítva minden, remélem, hogy jól működik minden. Az elején mindig izgalmas a dolog, mert sok-sok helyre kell kattintanom, mert 2 darab monitorom van összesen, de hát már elég régóta készül ez a műsor, úgyhogy a nagy probléma úgy látom, hogy nincsen. Úgyhogy szokás szerint elmondanám, hogy milyen úton, módon tudunk egymással kapcsolatba kerülni. Ugye a numerológia az önismeretről szól, az asztrológia társtudománya, és minden szám egy bolygót jelent, ugye a születési dátumunk számai és a nevünk betűjének a számértékei. Ez egy energiaképlet, ugyanúgy, mint a horoszkóp. Kétféle úton, módon tudunk kapcsolatba kerülni egymással. Először is a poppanisza.hu üzenőfalán számon, egy számisztika üzenőfal, ide is lehet írni nekem. Ha valaki megírja a teljes nevét, az a teljes információ számomra, és itt van, és pedig a YouTube csatornámon pedig szintén van egy üzenőfal, ide is jöhetnek az üzenetek. Azon kívül végül, de egyáltalán nem utolsó sorban van egy nem emelt díjas telefonszám az adásidő alatt. Ez így hangzik, hogy +36 30 88 65 150, és ha valaki Viberen hív, akkor teljesen ingyenesen tudunk egymással beszélni a világ bármelyik pontjáról. Na, úgyhogy hajrá, elindult a felvétel, elindul az adás, úgyhogy várom az üzeneteket, várom a hívásokat is. Ami pedig nem jönnek a hívások, addig azért ugye ma 2026 május 11-e van, és ugye híres emberek is születtek ezen a napon, mint hogy azért mindegyik napján születtek, nem akárkik. A 11-es szám a numerológiában egy mesterszám vekinthető, ez egyik legbonyolultabb szám, de ha valaki mondjuk fiatal korában megfelel a mesterszám követelményeinek, ami azt jelenti, hogy már fiatalon bizonyítja azt, hogy ő átlagon felüli képességekkel rendelkezik, és ehhez még jó emberi tulajdonságok is társulnak, akkor természetesen megadjuk neki a mesterszámot. Viszont ha ez nem sikerül, akkor pedig ugye egy meg egy kettesre egyszerűsítjük, ezt teozófikus módszernek hívják a numerológiában, mindig a kétszerű számokat először mindig egy szám egyre egyszerűsítve értelmezzük, akkor pedig kettes, amiből ugye az egyes szám a dupla kreativitás jelenti, ez a mesterszám, az eredeti gondolatok hordozója, viszont egy meg egy kettes kapunk belőle, ez a hold, akkor pedig egy nyugodtabb életet jelent, és az illető biztos, hogy szívesen együttműködik másokkal. Viszont azért ez egy nagyon-nagyon bonyolult szám, ez a 11-es mesterszám, és ugye sorsmisszió számként, feladatszámként is ez sokszor szerepel, hiszen ugye ha kijön valakinek a, bocsánat, majdnem ráléptem itt a saját csatlakozómra, ugye van a 29-es, 11-es, 2-es szám, mesterszám, ez is a 38-ból is 3, 1, 8, 11, 2-es mesterszámot kapunk, 47, 11, és így tovább. És a nevünk betűjének a számértékeiben is természetesen magasabb számok is előfordulnak, ahol ott van ez a mesterszám. És hát, ha már így belefutottam, először is a mesterszámok, ha a 2-es a vége, mindegyiknek 2-es lehet, mert a végső egyszerűsítés során ezt kapjuk meg, akkor viszont azt jelenti, hogy az illetőnek segítő foglalkozás, segítőnek született ebben az életében ez a karmikus feladata. Jó magam is 29-11-2-es vagyok, ez a feladatszámunk, és a névszámunk, a teljes névszámunk, ezt úgy hívjuk, hogy az összes betű számértéke a numerológiában, ami nem tudom, hogy most működik-e az adás, vagy nem működik, mert úgy látom, hogy itt valami nekem mégiscsak hiányzik itt valahogy itt az adásmenetből, nem tudom, nem látom, hogy van-e mozgás, nem biztos, hogy van mozgás. Jaj, bocsánat, nem a streamet indítottam el, hanem a felvételt, bocsánat. Indítom a streamet, bocsánat. Igen, éreztem, hogy valami gond van, mert itt az adás elején is már itt meg szoktak indulni a dolgok, bocsánat. És akkor a rádióhallgatóknak mondom, hogy a YouTube csatornámon is működik az adás, és hát ez jó, úgyhogy akkor most kezdhetem a mondókámat előről, de úgy látom, hogy azért lassan majd beindulnak itt a kapcsolódások. az élő közvetítés, most pedig beindult a stream, nem tudom, hogy a stream működik-e, de lehet, hogy fölhívom Popovics Laci barátomat is megkérdezem, hogy mi újság van ezzel kapcsolatban, mert viszont itt sem látok valamilyen mozgást, változást, mert ilyenkor azért beszokott indulni a képernyő, tehát én látom azért, hogy kik csatlakoznak, vagy nem kik, hanem hogy hányan csatlakoznak, és megtekintéseket látok itt, egyidejű nézőket is, csevegési sebesség is van, mindenféle állapot felmérések vannak, és információ kezünkben, és nem tudom, hogy működik ez a dolog. Hát a stream leállítása, de jó, hogy megint leállítottam magam. Közben működik. Na jó. Na jó, akkor megint egy kis probléma. De helyre tesszük a dolgokat. És már is indulunk. A rádióban pedig akkor folytatnám azt, amit beséltem, amit elkezdtem beszélni a mesterszámok, hogy nagyon bonyolult dolgok ezek a mesterszámok, és majd fogom látni, hogy beindul a stream is, és akkor minden helyre jön majd a YouTube csatornámon, de addig a rádióban viszont megy az adás, mert Popovics Laci barátommal az előbb beszéltem, hogy az informatikus zseni, az esze a rádiónak, meg az agya inkább az elektronikai és informatikai tehetségével zseniális. Bármit szétszed, képzeljétek el, bármilyen műszaki tárgyat, mondjuk bárki szét tud szedni, de össze is tudja rakni, képzeljétek el, úgyhogy közben a végén meg is javítja. Úgyhogy, és hát most is ugye a rádió 15 éves évfordulóját ünnepeltük, úgyhogy nagyon nagy élmény volt számomra is ez a 15. évforduló, és hát csak azt kívánom kedves kollégáimnak, barátaimnak, akikkel együtt működtetjük ezt a rádiót, hogy még legyen legalább 15 évünk, ez már egy szép távlat ahhoz, hogy az ember tényleg legyen optimista is. Na úgyhogy hát meglátjuk, hogy ez a stream az működik-e vagy nem, majd meglátjuk, várni kell, mert azért az interneten ilyenkor sokan vannak, és az előbb is elindítottam az adást a YouTube-on, aztán láttam, hogy nem működik, akkor egyszer csak fölbukkant egy ablak közben, meg én kikapcsoltam. Na szóval bonyolult az élet, ahol technika van, ott mindig lehet probléma, szokott is lenni, de ha a rádióban nincs probléma, akkor hívjatok a rádión, vagy megnézem a rádió üzenő falán, hogy van-e üzenet. Nyugodtan lehet üzenni és hívni engem, ez az élő telefonszámom. Én szeretem az élő beszélgetést, mert igazság szerint a visszajelzésekből lehet látni, és ez is a szándékom egyébként, hogy megmutassam, hogy ez a numerológia című fantasztikus több ezer éves tapasztalati tudomány, ez milyen mértékben segít bennünket ahhoz, hogy az életünket, a sorsunkat sokkal jobban a kezünkben tudjuk tartani. És hát ez egy lehetőség, amivel rengeteg csalódást, bánatot, keselyűséget, veszteséget spórolhatunk meg. Nem kell kétszer elvárni azt, hogy a harmadik házasságunk mondjuk jól sikerüljön. És főleg, ami a legfontosabb, az elvesztegetett idő, amit nem tudunk visszaszerezni. Úgyhogy ezzel rengeteg időt is lehet megspórolni. Ha valaki tényleg érdekel az, hogy mi a sors feladat száma, ha valaki csak ez érdekel, már hasznos dolog lehet ez. Buszraadásul tényleg a numerológiai képletünkben benne van a sorsunk, a személyiségünk, a feladataink, az életünk lehetőségei is, és hát ma meg ez a 11-es mesterszám, mondom, ez egy nagyon bonyolult dolog, és már említettem azt is korábban, hogy ez a 11-es számból kettes kapunk mindig, és ugye a nevünk, a személyiségünk alapjait a születési dátumunk számai és az ebből kapott sorsmisszió számunk mutatja, és a nevünk betűjének a számértékeit is természetesen kiszámítjuk. Külön a magánhangzókat, külön a másolhangzókat, egyben az egészet, amit úgy hívunk, hogy teljes névszám, ez az összes betű számértékét jelenti, és ez is a sorsunk alakulásában, ez az egy számjegy is mutatja a sors lehetőségeinket is. És a kettes névszáma van valakinek, az megint csak azt jelenti, hogy ugye a kettes a hold száma, a befogadás jelenti, az együttműködést, hogy a csapatemberként lehet az ember sikeres inkább a kettes névszámával. Úgyhogy viszont itt nézem a YouTube csatornát, úgyhogy itt valami tényleg nem úgy működik, lehet, hogy a végén nem tudom mi lesz itt, mert nem látok semmiféle mozgást ahhoz képest, hogy már ilyenkor régen ittem beszoktak indulni a dolgok. Úgyhogy nem látom itt azt a fajta működés, mozgást, sőt, semmilyen mozgást nem látok a YouTube csatornámon, amire azt mondhatnám, hogy itt valamilyen életbe indult volna. Egy kis türelmet kérek, Popovics Laci barátomat felhívom telefonon, megkérdezem, hogy nézze már meg, hogy mi van ezzel. Jó. Egy kis türelmet kérek addig a hallgatóktól. Ja. Ja. Addig lehet, hogy betesz. Jó, Sikám, köszönöm szépen. Szia. Köszi, szia. Lacikám, figyelj, lenne kérésem, megnézed a YouTube csatornámon, hogy megy ott az élő közvetítés, mert itt teljes csend van, és nullát mutat minden. Hogy? Azt tudom, hogy igen, ott szól a rádió, de hogy a YouTube csatornán azt megnézed, hogy te esetleg, hogy oda mennél, mert itt nekem valami nem nagyon működik, sőt, egyáltalán nem működik semmi. Úgyhogy nem tudom, hogy ilyenkor azt kell csinálni, hogy a streamet már egyszer leállítottam, aztán elindítottam, mert azt hittem, hogy nem működik, aztán megjött egy ilyen kép, de egy régi stream, úgyhogy valami furcsa dolog van itt, amit... Hol a YouTube-on? A Poptalisán nem adtam zenét, élő adásban vagyok. Itt vagyok a rá. Jó? Meg már kihangosítalak, jó? Üdvözöd a hallgatókat, igen.
2: Ezt bekeresem ám itt a dolgot.
1: Jó, köszönöm szépen, mert itt valami nem akar működni. Valami nem akar működni. Sajnos. Sajnos nagyon nem, pedig ugye, hát gondoltam, hogy YouTube úgy működik, hogy elindítom a streamet. Itt, aztán, ja igen, mert rosszul indítottam el, a felvételt indítottam el, aztán rájöttem. Rájöttem, hogy...
2: Most nem látok semmitként.
1: Ugye számisztik azért a YouTube csatornámon élő közvetítésnek kéne lennie. Ja, várjál. Ja, Istenem, édes Istenem, én vagyok a béna. Hát ne is mondd, bocsáss meg, én vagyok a béna, rájöttem, igen, valami nem úgy volt megnyomva, hogy kellett volna. Ja, de jó. Na mi van, de itt van, hogy stream indítása, és nem indul a stream. Helye, itt valami a gépemmel is probléma van. Hát ez jó.
2: Hát, de a beállításaihoz most így nem mondanám, hogy...
1: Tudom, persze.
2: De ha beenged a gépe, megnézem, de... Te szerintem jobban tudod.
1: Várjál, akkor már is küldök egy elideszket neked, jó? Egy pillanat. Már is mondom, ha... És köszönöm.
2: Van elég mondjad így adásban, mert...
1: Hogy?
2: Csak az gyere, várjál, digitalizálok itt a gépben.
1: Próbálom látni a felvételt, nem nagyon engedi, úgy látom. És a stream indítása elindít. Ezzel egyessel kezdődik, és 967-es. A kedves hallgatók legalább látják, hogy a háttérben milyen technikai műveletek vannak ahhoz, hogy egyáltalán valaki adásba kerüljön. Ennyi minden kell hozzá.
2: Most van itt a vége.
1: 960, mennyi a vége? Mondjam? 877 a vége, 877, igen, már el is fogadtam, úgyhogy most már tiéd az egér. És próbálom a streamet elindítani, a felvétel leállítása is ott van, ha megnézed a baloldali monitort.
2: Ja, neked van másfajta egy kódot, nem?
1: Nem tudom, fogalmam sincs, hogy mi ez.
2: Hogy
1: tudod
2: indítani?
1: Na, magától el szokott indítani, endulom ja. Mindig. Tudod?
2: De várjál, ez egy OBS stúdió szoktad te.
1: Ott vagyok benne, a baloldali monitoron az megy, az OBS-be vagyok.
2: Ja, tényleg,
1: aha. Ott van az OBS. Na, a kedves hallgatók, most látják, hogy mi van itt a háttérben. Na, tudod, mi kapcsoljuk ki a YouTube-ot és indítsuk el még egyszer. Talán van egy ilyen ötletem.
2: Nem be az OBS-t, ezt mondod.
1: Az OBS, ha nem látod az OBS-t?
2: Nem, itt az OBS.
1: Hát ott van.
2: Ja, most két monitorod van, jó.
1: Két monitorom van.

0: De akkor a rádióban attól még szólunk, ugye?
1: Szóval az a másik programon megy.
0: Aha.
1: Mert nekem én kiszeltem, de nem zárta be, hanem csak így megfagyott.
0: Hát várjál, ki kell lépni az OBS-ből. Aha, jó. Kilépek, jó? Kilépek az OBS-ből, jó?
1: Jó.
0: Újraindítom az egészet, meg a YouTube-ot, és aztán meglátjuk, hogy mi lesz.
1: Ja, viszont addig zen lesz a poptari, hogyha az egész képet újraindítod.
0: Akkor a poptarit is indítsuk újra?
1: Nem, nekem nem kell, csak aztán az egész gépet újra
0: akarod. Nem, az egész gépet nem akarom, csak a YouTube-ot, meg az OBS-t. Amin megy ez az adás, de itt teker nagyon ez a... Nem tudok mit csinálni, mert tekerés megy, úgyhogy...
1: És én próbáltam bezárni az OBS-t, de nem engedte.
0: Nem engedte, úgyhogy itt gondok vannak. Akkor mégiscsak valami technikai gond van, na mindegy. Hát az van nem kicsit, hanem nagyon. Na hát akkor ez jó kérdés. Nem engedi. Na most kilépett, zárolás, felhasználó, kijelentkezés csináljak? Ott van, látod, feladatkezelő.
1: De mert ezt nem lehet csinálni itt, hogy be tudjuk zárni az OBS-t.
0: Aha. Na, mi van itt? Mit látsz?
1: Minden is van.
0: De jó. De jó.
1: Eltűnt. Jó. Oké. Ne adjunk addig valami zenét a rádióba?
0: Ne adjunk valamit, jó? Adok valamit, jó? Tessék, Kártágót adunk egyet, tessék, zene nélkül, jó? Mehet, tessék. Ja, várj, ez az árószignál volt itt, várjál. Nem, ezt kiküldjük, várjál, a zene nélkül mit érek én. Ja, igen, itt van, tessék.
1: Tudod,
0: ne
1: is, akkor húzd rá a dinamikafonat, az, hogy akkor
0: a... Jó, oké.

0: telefonomat beadom, most fölvetem a hangerőt. De...
1: Szól,
0: persze, szól. Várjál. Hogy? Még nem, még megy a zene.

0: még megy a zene. Várjál, akkor tesszük innen, azt mondja, hogy a rádió. Várjál, várjál, kitesszük ezt innen. Igen, manuára van téve, akkor mit tudom én.
1: Három monitor kell, de nem szól a zene, azt látom.
0: Most már nem szól, most tényleg nem szól. Úgyhogy beteszek egy zárószínát, és jó napot kívánok, várják. Közben pedig itten billitelek is egy-két dolgot. Ezt
1: már látják.
0: Ezt látják, igen. Igen, most itt hogy a rádiót rendbe tettük. Na, figyelj, akkor most a rádióadás is működik, ugye? És most már beindult a YouTube is.
1: Eddig volt ott egy zene, ha feltoltad.
0: Most már nincsen zene, azt már kikapcsoltam.
1: Akkor ezt tegyél be egy kezdőszignált, hanem akkor...
0: Betegyek egy kezdőszignált, tessék, az jó ötlet.
1: Ha kell, akkor tegyél, hanem akkor...
0: Tessék, beteszek egy kezdőszignált, hol vagyok? Várja, itt vagyok.
1: Mindjárt. Akkor tolt föl a potiát.
0: Föltolom, azt is föltolom, föl van tolva, abszolút föl van tolva, és már megy is az áru, a nyitószignál megy, tessék. Jó, már megy is. Jó, Lacikám, köszönöm szépen, akkor rendben vagyunk. Úgyhogy köszönöm szépen a segítséget, mert hát ide szikva is egy technikai zavarékot szakaszában. De akkor most már akkor csinálom tovább, jó? És akkor most indul a rádióadás is, jó? Maradjunk akkor ennyiben. Jó, persze. De majd ezt küldöm el, mindenképpen a Fire Zillával ezt küldöm el, jó? Ami most indul, jó? Jó, na, köszönöm szépen, estét, minden jó. Szia. Na, kedves barátaim, úgyhogy most indul az adás, számisztik az éró, és szokás szerint szeretettel köszöntök mindenkit. Hát megint csak volt egy kis technikai probléma itt az elején. Nem tudom, hogy mi volt az oka, de mindenek megvan a maga oka, mint tudjuk. mindenek megvan a maga oka. De hál' Istennek úgy néz ki, hogy sikerült az adást elindítani a YouTube csatornán is, és a poptanisa.hu is működik, úgyhogy szeretettel köszöntelek benneteket. Egy kicsit később indult el a mai adás, emiatt a technikai probléma miatt, de úgy látom, hogy most minden működik, úgyhogy rendben vagyunk. Tehát ugye szokás szerint minden hétfőn este 8 órától egy órán keresztül élő személyes numerológiai elemzésekre van lehetőség, ingyenes elemzésekre. A poptanisa.hu-nak van egy számisztikai üzenőfala, ide is lehet küldeni az üzeneteket, valamint a YouTube csatornámon szintén van egy üzenőfal, ahova szintén lehet küldeni, nyilván a születési dátumot kérem, és ha valaki a teljes nevét elküldi, akkor az a teljes információt jelenti számomra, hiszen ugye, mint tudjuk, a születési dátumunk számai és az ebből kiszámított sors feladatszámunk, a sors misszió számunknak hívjuk ezt, mutatja, hogy mi az életfeladatunk, mutatja mindenféle életciklusainkat, a képességeinket, a tehetségünket, a foglalkozást is, és a nevünk képlete, a minden betűnek számértéke van, a nevünk mutatja a személyiségünk legbensőbb késztetéseit, ott dőlnek el a dolgok, mondhatnám azt is. De a személyiség alapjai, ugye a születési dátumunk számai, és hogyha sok energia van, ami az életben való létezéshez, helytálláshoz szükséges, akkor ha az alap jó, a személyiség alapja, akkor a névben. És ha jó energiákat látunk, akkor az illető mondjuk az, hogy sikerre van ítélve. De azért ennél sokkal bonyolultabbak vagyunk, és nincs két egyforma képlet, nincs két egyforma sors. Sorsok vannak egyformák, mert hiszen aki ugyanaz a napon születik, annak ugyanazok a lehetőségei, de azért a nevünk nem egyforma, és éppen ezért nem vagyunk egyformák, és minden képlet nagyon-nagyon érdekes, mert azért az embernek a saját élete, a saját személyiség az a miénk, az az övé, meg a miénk is, és jó, ha azzal foglalkozunk, hogy az életünket, a sorsunkat, esetleg akár az önismeret lehetőségével, amit én kínálok itt minden hétfőn esténként, 8 órától, vagy pedig feleségem Simonyéva, asztrológus is, általában két hetente így szokott lenni, asztrológiai érdekességekkel, hogy azért az önismeret egy jó lehetőség arra, hogy a sorsunkat, az életünket hamarabb, jobban a kezünkben tudjuk tartani. Felismeressük azokat a problémákat, amelyek miatt esetleg nem működik az életünknek valamelyik oldala. Na, látom, hogy akkor beindult itt a YouTube csatorna, úgyhogy Pap Enikő, kedves hallgatónk, nézőnk, mert YouTube-on vagyunk, ezt mondja, hogy született 1977-08-02. Már is nézem Enikő képletét. Azt kérdezi, mikor lesz munkám, amit itthonról végezhetek, és egy előrejelzést a közeljövőre. Kubliknél, Pap Enikő, várj, akkor még ezt is bemásolom ide, bocsánat. akkor megpróbálok ügyeskedni, de úgy néz ki, hogy sikerült most. Ugye van nekem itt egy programom, ami, hát van Kármán Tódor is, május 11-én született, és Salvador Dali is a fantasztikus festő, mint tudjuk, azért nagyon érdekesek az ő képei, de nézzük meg a mi kedves SMS küldönknek a képletét. Ki született 1977, most visszakapcsolok, hogy elkeverjem, hogy eltévesszem, szokás szerint azért, erre figyelni kell. 1977-08-02, tehát már is írom, 1977-08-02 az oroszlán jegyében. Már is készen vagyok. Enikő képe, Kublikné pap Enikő, és megnézzük az eredeti nevét, ugye, mert először mindig az eredeti névből indulunk ki. Meg is nézem, hogy Enikő volt-e már kapcsolatban, voltunk-e már kapcsolatban egymással, mert akkor meg lehet kell, hogy legyen a képletünk. Igen, volt, igen, úgyhogy már is itt vagyok. Itt vagyok az ő képletével, és nézzük meg, először az eredeti névből indulunk ki, és utána megnézzük, hogy a névváltozással milyen energiák jöttek be, és hát nagyon fontos jut eszembe, azért nagyon-nagyon nem mindegy, ha egy nő férjhez megy, és felveszi a férje nevét, ami szintén egy szép dolog, mert szimbolizálja a kettőjük összetartozását, hogy nagyon fontos, hogy numerológiai szempontból nézzük meg, hogy jó energiák jöjjenek, olyan energiák legyenek a felvett névben, amelyek a család és a párkapcsolat szempontjából segítik azt. Na nézzük, kedves Papenikő, és azt írja a kérdését, hogy valami munkával kapcsolatos kérdés, lesz-e, mikor lesz munkám, és itt, amit infóról végezhetek, és egy előrejelzést a közeljövőre, már mondom is, Enikő. Hát először is ugye egyes éved van. Hát miről beszélünk, kedves Enikő? Ugye 9 számunkon 9 éves periódusaink vannak, és az egyes évben az nem lehet, hogy az valaki ne kapjon munkát. Nem tudom az országnak, a világnak melyik részén élsz, de hát azért ma Magyarországon nem rossz a helyzet, hát most ha arra gondolok, hogy 1 millióval többen dolgoznak, mint annak idején, mikor itt volt ez a legutóbbi, mikor a Fidesz kormány elindult, azt ígérték, hogy 1 millió munkahelyet teremtenek, és ez sikerült is, tehát azt mondom, hogy itt Magyarországon nem lehet arról beszélni, hogy nem talál valaki munkát, az más, hogy valaki nem talál a kedvére való teljesen szuper munkát, az egy kicsit nehezebb dolog, kedves Enikő, de ha te, ugye itt van a férjed neve, a Kublikné pap Enikő vagy. Ha a párod dolgozik, akkor végül is megteheted azt, hogy most nem létkérdés számodra esetleg, hogy nem kötelező neked most dolgoznod. De akinek egyes számú személyes éve van, megmondom őszintén, az kell, hogy kapjon munkát. Hát nyilván azért tenni kell. El kell indítani az energiákat. Tehát amit teszünk, abból lesz valami. Nyilvánvaló, gondolom, hogy keresed a munkát. Mondom, attól függ, hogy hol élsz, melyik részén a világnak, az országnak. De ha olyan munkát szeretnél végezni, amit otthonról, akkor feltételezem, hogy abszolút interneten, a kezed internet, nem tudom, nem mondom, hogy függő vagy, de hogy az internetet jól ismered, jó felhasználója vagy az internetnek, és olyan munkát tudsz végezni, ami az interneten elvégezhető. Hál' Istennek ma már sok ilyen van, amit itthonról végezhetek. Gondolom, remélem azért, mert vannak szép gyerekeitek is vannak, és ez neked lenne a kényelmes és kedvedre való, hogy a számodra kitalált munkaidőben, akár nem is kell, hogy ez 8 óra legyen, mégis találj magadnak valami kedvedre való munkát, ami nyilván meg is utalmaznak, ha jól végzed. Úgyhogy én ezt nézem, még egyszer visszakapcsolok a képletedre, mert ugye sok dolog megy itt, és egyszerre mindent nem látok. És az egyes számú személyiség, figyelj ide, 8. hónapban születél, tehát 9-10-11. Hónap, ez az első 3 hónapos ciklusod. Akkor a december, január, februárban már kellett volna, hogy kapjál, mert 8-as, ezek ilyen 3 hónapos ciklusaidat nézem, ha 8-asból jön ki, kellett, hogy kapjunk át. Csak miután ugye be van határolva az, hogy neked otthonról szeretnéd a munkádat végezni, ez viszont azért leszűkíti a lehetőségeket, illetve a világ nagy, és az interneten is minden működik, és minden elérhető, de hát akkor nyilván feltételezem, hogy itt is kerestél jókat. Azt látom, hogy itt már kellett, hogy kapjál munkát. A harmadik, ugye az oroszlán lesz, szemben van a vízöntő, tehát akkor a februártól, február, március, április hónapban, már ez is eltelt, ez a 3 hónapos ciklusod lassan, vagy március, április, május, igen. Hát május 2-a, most már 11-e van, eltelt ez is. Itt is nagyon jó összefüggéseket látok a munkával kapcsolatban is, és azt látom, hogy tanulás a karrier érdekében, tehát valamilyen új ismeretekre is szert tehetsz, amivel által, a tudás által nyilván te is értékesebb leszel, ami a te munkavállalási lehetőségedet megkönnyíti. És itt van az utolsó 3 hónapos ciklusod, ezek ilyen algoritmusok, megint csak egy új dolgok lehet, új lehetőségeket hoz. Tehát a május-június július-augusztus hónapról beszélek. Konkrétan a megújulás, az új kezdés. Valami befejeződik, és azért, hogy egy még jobb új dolog kezdődjön el, induljon az életedbe. Engedd meg, hogy vigasztaljalak. Sőt, hát nagyon sokféle számítást látok itt magam előtt. Ha egyes számú személyes éved van, és hozzáadjuk a 34-es, 7-es, a 7-es Source Misszió számod, akkor 8-assal színezett egyes éved van, ami megint csak a 8-as szám a karrier éve. Tehát itt kell, hogy találj munkát. Én feltételezem, hogy eddig nem találtam. Nyilván, aki keres, azt talál, és te is keresse, feltételezem. De ez valóban leszűkíti a lehetőségeid, hogy valóban otthonról végezhető munkát szeretnél csinálni. És egy előrejelzést a közeljövőre. Hát azt mondom, hogy a születésnapod, én mondom, itt valami új dolgok jönnek, új lehetőségek, és az egyes év egyébként is nagyon sok új lehetőséget hoz. Gondolom a párkapcsolat megvan, hiszen itt van a férjezet nevedet használod, a magánéleted rendben van, akkor pedig irány a karrier, mert az egyes évben az úgy működik, hogy több lehetőség közül is lehet választani. És nagyon alaposan meg kell nézni, nem szabad kapkodni, hogy valóban a legjobbat válasz ki, ami számodra a legkedvezőbb és a legmegfelelőbb. Úgyhogy ezt tudnám mondani itt a közeljövőre, természetesen a születésnapodig, és húzzál bele, légy szíves, mert a kettes évben már nehezebben mennek a dolgok, ott még jöhetnek az egyes év eredményei, de ott már nehezebben mennek a dolgok, úgyhogy most az egyes évet kell kihasználni, ezt még az augusztus 2-ai születésnapodig, légy szíves, mert itt nagyon jó összefüggéseket látok. Hát az internet, mondom, ott kell elindítani a megfelelő dolgokat. Mondanám az is egyébként, hogy tényleg sok tapasztalatom van. De mondjuk a te képleted, a te élethelyzeted, hogy otthonról végezhető munkát szeretnéd csinálni, nyilvánvalóan ez azért, mondom, leszűkíti a lehetőségeidet, de hát te ismered ezeket, ezt a világot, amihez te értesz, ami a szakmád, úgyhogy ebben is kell, hogy találj. Egyes évben kell, hogy találj, ráadásul mondom, a karrier évével 8-assal színezett az egyes éved. Tényleg azt tudom mondani, hogy nagyon jó összefüggéseket látok a képleted szerint. Ha mindent megteszel, akkor azt mondom, hogy legyél optimista, és kell, hogy kapjál munkát. Van ilyen, hogy például van egy ilyen számítás a numerológiában, hogy munkahely keresésre alkalmas napok száma, ezt is tanuljuk a tanfolyamon például. Azra is vannak összefüggő, nem tudom, milyen szakmád van, mert ahhoz kell ismerni a szakmát, hogy milyen szakmában keresel, milyen munkaterületen keresel magadnak lehetőséget. Erre is van egy számítás egyébként, de maradjunk annyiba, hogy te egyes évedben kell, hogy kapjál lehetőséget, még akkor is, ha ilyen beszűkült, ennek a fókusza nem nagy, mert otthonról végezhető munkát szeretnél magadnak. Nyilván az élethelyzeted miatt ez lenne a kényelmes. Úgyhogy sok sikert kívánok hozzá, és biztos, hogy kialakul ez a dolog. Majd létszeres értesítse, találtál valami jó munkát, hogy örüljünk együtt a dolognak, jó? Na, kérem szépen, Goda Klára a következő itt az SMS küldő sorában. Már írom is a nevét, illetve másolom is a nevét. És Klára született 1956, szeptember 6-án született. Általános elemzést szeretnék kérni a jövőmmel kapcsolatban. De közben mondanám, mégis 560906, most akkor koncentrálok erre, jó? 590506. De úgyis leellenőrzem, mert nem szeretnék tévedni. Azt mondja, hogy igen, ne tévesszünk, nyugodtan, nem sietünk, 1959-0906, de még egyszer megnézem, hogy 59-e, bocsánat, csak azért tényleg volt már olyan, hogy el nem elnéztem valami, 56, azt mondom, hogy 56, mondom, hogy 56, csak közben itt annyi helyre kell figyelnem, hogy azért közben még beszélnem is kell, ráadásul igyekszem értelmesen beszélni. És azért közben mondom, sok dologra kell figyelnem, és ebben azért van egy hiba lehetőség, maradjunk köztünk. Azért kell inkább leellenőrzem ezt. És Klára azt kérdezi, egy általános elemzést kér, de közben mondanám a telefonszámomat, mert az élőadás telefonszáma plusz 36 30 88 65 150, mert az élő telefon az mindenképpen elsőbséget élvez az üzenőfalon lévő üzenetekkel szemben. Úgyhogy hívjatok nyugodtan ezen a számon, és mondom, ingyenesen tudunk beszélni, ha Viberen hív valaki, és nem MLD-es a telefon, tehát az sem kerül kőse sokba. Hát kedves Klára, általános elemzést kérnél, az a helyzet, hogy összeadjuk a születési dátumot számait egyenként, 1956-09-06, ebből egy 36-os számot kapunk, és 3-6-9-esre egyszerűsítjük. És a 9-es szám a Neptunusz bolygó, a 6-os a Vénusz, ennek a felsőbb oktávja a Neptunusz bolygó, ami az önzetlen szeretet szám, egyébként egy érzelmi energia is, de a legmagasabb szellemi szám. Tetszik tudni, ebben a számban minden szám energiája megvan. És ez valóban az a feladatod ezzel, az az élet feladatod, kedves Klára, hogy tökéletesítsd a világot. Ezzel a képességgel rendelkezel, tehát azt kell mondanom, hogy nagyon okosak a kilencesek, csak így magunk között merem mondani, de tényleg azok. Viszont a legérzékenyebb személyiségtípusba tartozol, és ugye a számaink túlsúlya is kibillentséget mutat, ebben a képletben nem kevesebb, mint 3 darab kilencesed is van, ide van írva nekem. És a nevedben, a Goda Klára névben, a kilences a magánzók értéke, elmondom gyorsan, akik esetleg a rádióban hallgatnak, Goda Klára, 9-es a magánzók értéke, 25-ös és 7-es kapunk ebből, a másalangzók, a kettő összege 25-9, 34-es, 7-es a teljes névszámod. Ezek is nagyon jó karrier szám, egyébként a teljes névszámod is, szellemi vezetői képességet jelent, a 9-essel pedig egy tökéletesítési ajánlomot, ez a dolgod a világban. A személyiséged alapjait, ha nézem, akkor azt mondom, hogy rengeteg érzelmi energiát látok, és 6-án születtél, ez a család száma, ez a Vénusz. A család, a szeretet, a boldogság száma is, aki bármelyik hónapban 6-án születik, az azért egy harmóniára törekvő, nagyon kedves személyiség egyébként, aki teli van szeretettel, mert ez a szeretet száma is. Mondom, a felső oktávja a 9-es, az meg az önzetlen szeretet száma. Tehát itt minden van, a fizikai síkú szeretet is nagyon jelentősen megvan az alapszemélyiséget képletében is, az önzetlen szeretet képessége is, amivel ezen felül tudsz emelkedni, az is megvan a személyiségedben. Tehát itt nagyon jó szándékú, kedves embernek látok a születési dátumod alapján. Hál' Istennek 56-ban születél, tehát van 5-ösöd is. Az 5-ös száma Jupiter bolygó, a személyiségünk középpontja, az önbizalmat jelenti, a szellemi erő is egyébként, úgyhogy nagyon jó az a képlet, és tulajdonképpen ebben a négyzetben, amit itt látok magam előtt, és aki a YouTube-on nézi a visort, az is láthatja, hogy az egérrel mire mutatok. Ugye ez a 3-as, 6-os, 9-es vonal itt a 9-es négyzetünkben, bal oldalon lefelé a 3, 6, 9-es számokkal vannak ide beírva, a számokkal helyi érték szerint. Ez a legerősebb a képletedben, azon kívül, hogy az 1-es, 5-ös, 9-es vonal, amit úgy hívunk, hogy a felfogó képesség vonal, ez is nagyon erős, és ennek a csúcsszáma ez a 9-es. Tehát teli vagy szeretettel, a 6-osok miatt, a 9-es miatt is, nagyon empatikus, kedves személyiség vagy. De azért maradjunk annyiban, hogy van egy szűz napod, és a szűz pedig, mint tudjuk, egy földies jegy. És tekintettel arra, ezt csak azért mondom, mert a 4-es szám hiánya a képletben az a föld száma. És a numerológiában pedig a 4-es szám hiánya az a koncentráció képességnek valamilyen problémáját jelenti, de tekintettel arra, hogy a neved képletében is nagyon erős karrier energiákat látok, és a földi világ vonalát is, úgyhogy nem aggódom amiatt, hogy te nem tudnál esetleg kitartó lenni abban a munkában, amit te felvállalsz. És én mindenképpen ilyen magas szintű szellemi munkát gondolnék, akit te képleted láttam, mert a magas szintű szellemi képességekkel rendelkezel, de ha lehetsz ezzel vállalkozni, egy jó kereskedő is, vagy mondhatnám egy segítő foglalkozás is, lehetnél ezzel orvos is például, de mondom, bármilyen segítő foglalkozás, mert a születési dátumunk számai, a születés napszáma egyébként konkrétan mutatja a foglalkozást is, hogy mire vagyunk alkalmasak. Aki pedig 6-án születik bármelyik hónapban, az mindenképpen fontos, hogy olyan foglalkozása legyen, ami emberekkel való kapcsolatot jelent, és abban a te kedvességed, az odafigyelésed, az nagyon sokat, de nagyon sokat tud segíteni másoknak. És ha valamilyen tudással is rendelkezel, feltételezem, hogy igen, akkor pedig azt a tudást kiválóan képviseled, nagyon jó, hogy mondjam, érzelmi kommunikációval is. De azért a szűzség, azért maradjunk annyiba, hogy azért az hoz egy nagyobb fokú kritikai érzéket, és mi a 9-es személyiség típusba tartozó, azért ebben is van egy tökéletesítési hajlam mellett, egy tökéletesség mánia is van. Ugyanúgy, mint az 1-es számban a numerológiában, ami a napszáma, mint tudjuk, csak az 1-es az a földi világban, azok nagyon tudják, hogy mit akarnak, tökéletességmániások, az 1-es típusról beszélek, személyiség típusról, és az 1-es a nyílt agresszor tud lenni, mert ez az egót is jelenti, a 9-ese pedig, mint személyiség típus, mint rólad beszélek, pedig ilyen passzív agresszorként működnek, mert törekszel a harmóniára, a békére, talán túlságosan is, amiből viszont, és nem vállalod fel a konfliktusokat, mert inkább kerülöd ezt, mert jobb a békesség. Miért mondom ezt? Mert a Goda Klára névben 9-es a magánzók értéke, és ugyanazt értelmezzük ezeket a képességeket, a lelki alkatodat és a vágyaidat is. És ott is azt látom, hogy nagyon jó szellemi erő, de inkább ha törekszel a harmóniára, adásul a születésnapi számod 6-a. 2-6-osod is van, tehát ez pedig megint csak hozza azt, hogy inkább együttműködsz esetleg, mint hogy akár esetleg kiállj magadért. Például a 8-as szám is hiányzik a képletedből, kedves Klára, ami azt jelenti, az a Mars bolygó, ami azt jelenti, hogy az önérvényesítő képességedet is lehet, hogy elő kellene hívni, erősíteni kell, elő kell hívni azt az energiát, mert ha nem állsz ki magadért, és inkább a konfliktusokat kerülöd, ha nem véded meg a saját érdekeid, akkor mindig te leszel a vesztese a dolgoknak, mert a világ az mindig tesztel minket naponta is egyébként, de biztos, hogy én remélem, hogy hosszú életed során ezeket a dolgokat már megtapasztaltad és helyre tetted, hogy a megfelelő szituációban állj ki magadért, és mondd azt, hogy ez eddig megy a dolog, utána már nem megy. Mert különben, ha a világ uralkodik rajtad, akkor azt te rosszul éled meg. Szerintem ezt te nem engeded, mert a Goda Klára névben viszont ez a 34-es, 7-es, ez a betűk összes betű számértéke, ez egy nagyon erős karrierszám, egy nagyon-nagyon racionális, okos, és mondom, magas szellemiséggel bíró személyiséget jelent, és nagyon jó képességekkel. A 34-esben ugye a két egyes számokat úgy értelmezzük, hogy a 30-tól 39-ig a Merkur bolygó, a tudatos énünk az erős. Benne van a 4-es száma, megint csak a föld száma, és mondom, a szűznapoddal együtt, és a 7-es is, ez az anyagi világnak a csúcsszáma, az bal oldalon a négyzetünk, mert az 1-es, 4-es, 7-es vonal ennek a csúcsa ez. Tehát ez meg a koncentráció képességedet segít, hogy én nem ragoznám a 4-es szám hiányát. Úgyhogy ez számodra nincs lehetetlen. Még a 2-es szám hiányzik, erről beszélnék, annyit ez a hold. A 2-es szám hiánya a numerológiában az együttműködésnek valamilyen problémáját jelenti, és miután te tökéletességmániás vagy, vagy törekszel rá, egy tökéletes világban is szeretnél élni, fogad el, hogy az esetleg nincsen olyan, mert azért a világ ezt naponta bebizonyítja nekünk, tehát legyél egy kicsit rugalmasabb, ezt tudnám neked mondani. A 2-es szám hiánya az alap, ha a személyiségünk alapjaiból ez hiányzik, az egy ilyen belső türelmetlenséget hozhat a személyiségben, és ha a környéken nem úgy végzik az emberek a dolgokat, amiket elvárnál tőlük, akkor ezt elég rosszul éled meg, de ha megint csak nem jól kommunikálsz ez ügyben, akkor megint csak ebből lesznek megint csak egy belső háborúságod, ami nem jó, amiből nagyon ritkán a 9-esekre ez jellemző, hogy ilyen dühkitörések is tudnak lenni, mert nem lehet mindent elfolytani, ha minden leviszünk oda a tudattalattinkba, a pincébe, akkor egyszer csak megtelik, és jön a feszültség, és ez kijön az emberből. Úgyhogy én egy nagyon kedves, harmóniára törekvő ember képletét látom, ha pedig nem tudnám, hogy mikor születik kedves Klára, mint mondtam, a numerológia ebben is nagyon jól működik, hogy ha csak valakinek a nevét tudjuk, akivel összehozott minket az élet, akkor pedig azt mondom, hogy egy nagyon, nagyon céltudatos, nagyon okos személyiség, vagy nagyon jó képességekkel, üzleti érzékkel mondom, jó logikus gondolkodással, céltudatossággal, karriervágyal, úgyhogy még a Klára név is tudok sok ilyen gyakoribb családneveket, keresztneveket. A Klára név is kőkemény egyébként, 16-os és 7-es kapunk belőle, tehát ott a Szaturnusz bolygó, és a teljes névszámunk azt jelenti viszont a sorsunk alakulásában is, hogy az nem egy pénzes szám. De van egy kedves telefonáló a vonal másik végén. Halló!
1: A teljes névszámunk azt jelenti.
2: Halló!
0: Halló! Jó estét kívánok!
2: Jó estét kívánok!
0: Kihez van szerencsém?
2: Dora Dezső Lajos vagyok.
0: Személyes elemzésről lenne szó, ugye, kedves Lajos?
2: Dezső. Igen.
0: Na hát akkor Dóra Dezső Lajos?
2: Igen.
0: De jó, milyen Dóra Dezső Lajos. Már írom is, jó? Már is írom a neved, mert ugye, mint mondtam, Dezső és Lajos.
2: Igen.
0: Lajos, egy születési dátumot is kérnék, az fontos.
2: 1960.
0: 60?
2: És augusztus
0: 08-08. Az igen. Hát a Dóra név, mint tudjuk, a betűk számértéke 20-as, a Dezső 24, akkor már 44, vagyunk meg a Lajos 12, az 56. Na megnézzük, mire jutunk ebből, de mindjárt itt van nekem egy programon, és már is látom, hogy igen, erről beszéltem. Hú, Dezső, hát az országnak, a világnak melyik részéből telefonálsz?
2: Bugaszról.
0: Bugasz? Na, hát Bugasz, akkor zajlik az élet, minden rendben van Bugasz környékén.
2: Hát nem igazán, de most esett egy kis eső, úgyhogy ez azért valamit javít.
0: Hát figyelj, itt is esett egy kis eső, de úgy örülök neki, megmondom, attól miért örülök? Egyrészt, mert nekünk is van ott kert, meg minden, de hogy a növények, meg a mezőgazdaságnak, hát borzasztó szárazság van, úgyhogy jó kis zápor esőt kívánnék, és olyat, ami este három napig, hogy már ne legyen ez akkora gond a mezőgazdaságnak. Na, te is ezzel...
2: Én csak 1000 négyzetméterben vagyok érdekelt a mezőgazdaságban már, hogy nekem akkora kertem van.
0: Hát nekünk is hasonlóan, úgyhogy ott is azért lehet füvet nyírni is, meg van sok fű, sok növény van, meg minden, hát ott törődni kell kicsiben is, de rajtban is, nagyra gondoltam, hogy az ország mezőgazdaságának borzasztó jó lenne, az aranyat érne az eső, ha jönne. Na de kedves Dezső, a te sorsod, a személyiséged a fontos, miben segíthetek neked?
2: Mondjuk kezdjük akkor nevemnél, tehát a családban engem Lajosnak hívtak, tehát édesanyám, meg a család úgy hívott, és akkor én azt szoktam használni már most, mióta ki tudtam nőni a Dezső, Dóra Dezső névből, ami nem volt szimpatikus nekem, valamiért, nem tudom miért. Aha. És hát most azt szeretném én érdeklődni, hogy mennyire lennék én alkalmas arra, hogy én segítsek embereken, mert eddig azért, tehát hogy mondjam, eddig építőiparban dolgoztam, meg egyébhelyeken, és most ilyen önismereti kurzusra járok, ahol NLP-t, meg ilyen hasonló önsegítő gyakorlatokat tanultam, vagy tanultunk, és hogy ezt mennyire tudom én ezt átadni az embereknek, mert hát nem emberekkel foglalkoztam eddig, de hát a tanítom az azt mondta, hogy eddig embereket, vagy házakat építettem, most akkor építsek embereket.
0: Hát, figyelj, és akkor tulajdonképpen akkor a Dezső nevet hagyjuk ki a dologból?
2: Legalábbis én ki szoktam hagyni, tehát hogy ez mit jelent, hogy ez...
0: Tehát Dóra Lajos, ugye ez a név?
2: Igen, igen, igen, igen.
0: Mert ugye van az eredeti nevünk, és egy elemzésnél mindig ebből indulunk ki.
2: Azért mondtam, hogy a teljes nevet ez a...
0: Nagyon helyes, ez fontos információ, és elkészítettem közben a Dóra Lajos nevet is. Hát meg kell, hogy mondjam, hogy nagyon, nagyon szuper a karrier szempontjából is, és a te önérvényesítő képességed szempontjából is. Meg egyébként is, aki 8-án születik, az oroszlán jegyében az egy tüzes oroszlán, igaz, kedves Lajos? Most már akkor Lajosnak hívjalak, nem Dezsőnek?
2: Tehát értek mind a kettőre, mert hogy mondjam, itt a faluban is van, aki Dezsőnek is, mert van, aki Lajosnak, tehát attól függ, milyen periódusban találkoztam vele, és melyik nevemet használták jobban, vagy használtatták vele, inkább úgy mondom.
0: De mégis azt veszem ki a szavaidból, hogy a Dezső néven nem öntetszik neked, vagy nem tudsz vele azonosulni annyira?
2: Nem. Tehát mivel gondolom, hogy én úgy nőttem fel otthon, így az iskolában is úgy hívtak, az általános iskolában is, meg az ipari iskolában is, de volt egy-két munkahelyem, ahol ott elkönyveltek Dezsőnek, és akkor én nem igazán álltam ki akkor magam, hogy már pedig én Lajos vagyok, azt mondták, hogy ez van elő, akkor ez kész.
0: Jó. Hát kedves, akkor maradjunk a Lajosnál, jó? Egyébként a Dezsővel sincsen semmi baj az égvilágon. Maximum annyi van, jut eszembe, ugye annyi információ van csak a nevünkben is. A keresztnevünk önmagában az ajándék, az a személyiség nagyon fontos része. A családnévünk pedig a családi karma. És például a D betű, a Dóra Dezső névben két D betű is van, és a név elején az első magánzót, másolanzót erősebbnek tekintjük. A D betű pedig négyes értékű betű, és ugye a négyes szám annak idén a négyzetből alakult ki, ami nem könnyű sorsot jelent. És ugye az anyagi világban ugye nincs kitörési lehetőség, ezt szimbolizálja, csak fölfelé a szellemi út, és milyen érdekes, hogy te pont ezt céloztad meg, de hát látom a képletedből, hogy a képességeid megvannak ehhez. Ugyanakkor pedig mindenképpen a D betűvel, ezzel a négyes értékű betűvel tényleg tanulni kéne, tényleg tanulni is kell, mert meg új ismereteket szerezni, és képességet, képzettséget, mert valóban ez a kitörési lehetőség, a szellemi út, úgyhogy nagyon jó érzés.
2: Például 44-es a házszámom. Nem tudom, számít valamit.
0: Számít, hát abban is 8-as kapunk. Abban 8-as kapunk a házszámból. Azt így értékeljük, hogy abból egy számjegyre egyszerűsítjük a házszámainkat, ha kétjegyű szám például. Dezső, nagyon jó a képleted, megmondom őszintén, én cserélnék vele. 32-es a sors. Van egy ingyenes kalkulátorom, nem próbáltad ki?
2: Nem.
0: És hogy találtál erre a műsorra például?
2: YouTube-on. Hát már most nyugdíjas vagyok, és akkor így ráérek így szörfözgetni, amennyire én értek hozzá, mert nem igazán értek így az internetes dolgokhoz, vagy a számítógépes dolgokhoz, de próbálkozok.
0: És akkor beírtad, hogy számisztika vagy numerológia, és akkor kijöttek a dolgok?
2: Igen.
0: Na hát örülök neki, hát akkor ezért van az internet, hogy, hogy aki keres, azt talál, és kapcsolatban tudunk egymással kerülni, az érdeklődési körünk összeért. Figyelj ide, 5-ös a sorsmisszió számod, van egy ingyenes kalkulátorunk, de csak beírod a neved és a születési dátumod, és kapsz egy 6 oldalas elemzést, magadról vagy bárki másról. Az 5-ös sorsmisszió szám az a Jupiter bolygó a numerológiában, azt jelenti, hogy a szerencse gyermekeként élheted az életed, és ha az ötösök jól élik az életüket, és ezt mindenkinek ajánlom, amit az egészséges ötösök tudnak, hogy valóban az optimizmusokkal bevonzák azt, hogy velük jó dolgok történnek meg. Ez a 32-es szám pedig, de ugye le van ide írva a könyvembe is, szó szerint egyébként, hogy a 32-es szám is egy nagyon szerencsés szám, de akkor működik igazán, hogyha valóban az illetőnek kialakul az igazi hite, és itt az igazi optimizmusról beszélek, kedves Lajos, akkor viszont tényleg bemozzad az, hogy téged a sorsa tálcán hozza neked a lehetőségeket. És a Jupiter című bolygó, az is a feladata egyébként, hogy ezzel a tudást, a bölcsességet, a megértést és az optimizmus képviseled a világban. Tetszik tudni? Úgyhogy az egy szellemi erő, a személyiség középpontja, és ráadásul van 8-án születtél, hát ez meg a Mars. Ez a Mars bolygó, a gyerekkori számod is 8-as, ez a születési hónap, és a felnőttkori életciklusod szintén 8-as. Hát azért van benned energia bőven, nem féltelek én téged, hogy ne tud megvédeni magad ezzel?
2: Hát igen, csak hogy mondjam, egy kicsit, vagy nem is az, hogy kicsit szerencsére ilyen béketűrő vagyok egész sokáig, és úgy később robbanok.
0: Hát nyilván nem arra gondolt, hogy Bugacon gyerekkorodat végigverekedted, ha bár a gyerekkor, egy kemény edzőtábor a gyerekkor végül is. Ott azért minden lehet.
2: Igen.
0: És aki 8-án születik, az azért nem hagyja magát. Hát figyelj, Kovács Kokó István született 8. hó 17-én, az pedig a Plutó, de abból is 8-as kapunk. Tehát ez egy ilyen energia. Tehát itt azért nem fételek téged, a fizikai erőd is meg kell, hogy legyen hozzá, meg a nyolcasoknak egyébként ez a nyolcas, még a tekintetiket is nehéz állni egyébként, mert ugyan tüzes energia, ugye ez a Mars, amiről beszélek. De hál' Istennek az ötösök, ha jól élik az életüket, és én azt látom, hogy te is, akkor azért ők rugalmasak, megértők, és nem a harc a lényeg, és az önérvényesítés minden áron. Erre nem gondolnék a képleted láttán, hanem az is nagyon örülök, hogy egy szellemi emberként éled az életed, és szeretnél valami szellemi dolog által, valami olyan tudás által, amit te megszerzel, vagy akár több ilyen tudással is rendelkezel, hogy ezzel szeretnéd a világot jobbá tenni. Milyen ismereteid vannak, mit mondtál?
2: Hát próbálkoztam a sámanizmussal. Mondjuk először kezdtem a katolikus valláson, mivel hittanra jártam, akkor mondom így, de az úgy nem igazán elégítette ki az én igényeimet, vagy a felfogásomat. Hát most így próbálkozok asztrológiával, meg ilyen önismereti képzése jártam, de ez majd most ősszel fog folytatódni.
0: Hát például az élet az nagyon érdekes, és hát az asztrológia, a numerológia tényleg az önismeretben segít. Sokkal többet megérthetünk a világból, mint korábban, mert azért ezek a tudományok ebben tudnak a legjobban segíteni, meg annyi minden másban. Még úgyhogy hát csak úgy mondanám, hogy most mi van, most május van, szeptemberben indul numerológia tanfolyam, meg a feleségem Simony Éva szintén asztrológia tanfolyamot indít, 4-szer 5 hónapos tanfolyam, de lehet, hogy már kötelezted magad, úgyhogy nem akarlak megzavarni. Nem akarlak téged megzavarni, Isten, mert csak úgy eszembe jutott, hogy mégis már tényleg közeledik a szeptember, és itt vannak a lehetőségek. Ez ügyben is.
2: Igen, kötelezettem már magamat, úgyhogy...
0: Lajos, a neved képletében megint csak azt látom, hogy ha a Dóra Lajos nevet használod, és azért nagyon nagy különbség van a kettő között, mert a Dóra Dezső Lajos névben, ugye a magánhangzók értéke az a tudattalatinkat mutatja, az a belső énünk. Ott 7-es a magánhangzók értéke, 25-ösből kívül 7-es. És a 7-es szám a Szaturnusz, ami azt jelenti, mondom, ez is magas szellemi szám, sokféle érdeklődés jelent, elemző, analizáló képességet jelent, az eredeti nevedről beszélek, de az eredeti nevednek az összes betű számértéke pont az, itt az adás elején beszéltem a mesterszámokról, mert ma 11-e van. 56-11, ugye, ha összeadjuk, és egy meg egy kettes. A kettes névszám a Dóra Dezső Lajos névben azt jelenti, hogy inkább csapatemberként lehet ezzel az ember inkább sikeres. Viszont ha a Dezsőt kivesszük belőle, és itt van előttem a Dóra Lajos név, akkor ugyanaz a sors misszió számod, mint a mostani teljes névszámod. Ezzel ugyanazt a 32-es számot látunk, és ebből ötös kapunk. Tehát ha Dóra Lajos néven szeretnéd elterjeszteni magad valamilyen tudás birtokában, amit adni szeretnél a világnak, akkor a Dóra Lajos nevet javasolnám, mert a kettes névszám, mint említettem, az csapatemberként mutatja azt inkább, hogy úgy lehetünk sikeresek. Az ötös névszám pedig azt jelenti, hogy ez is egy médiaszám, a jó kifejező képességet jelenti, és népszerűséget jelent, kiváló kommunikációs képességet, egy mozgalmas, változatos életet jelent, sőt, akár az ötös száma Jupiter még a külföldi élet lehetőségét is hozza, benne van mindenképpen. Nem tudom, külföldi lehetőségei voltak az életedben egyébként?
2: Voltak, igen. Dolgoztam kint egész sok országban.
0: Mert ez simán.
2: Algériátok, Ausztria, Németország, ezeket.
0: Úgyhogy Lajos, azt mondanám neked, hogy itt a Dóra Lajos nevet használnám, hogyha te valóban szeretnéd, te mint valamilyen tudás közvetítésével az embereket segíteni, azzal a tudással, amit természetesen megszerzel magadnak, és ha jól csinálod, akkor a Dóra Lajos névvel, az ötös névszáma sikerre vagy ítélve, ezt tudom neked mondani.
2: Hát köszönöm szépen, én is érzek ebből sok mindent, meg azt, hogy hogyha már megszereztem egyik-másik tudásomat, és látom, hogy sok ember meg bajban van, és akkor azért is gondolom, hogy akár csak a környezetember, úgyhogy...
0: És nagyon örülök, mert itt van a könyvemben leírva, hogy az ötösök például egész életükben tanul egy ötös, mert számára a legfontosabb a tudás és a bölcsesség, mert az ötös szám ezt is jelenti.
2: Hát, hogy mondjam, tehát még nem mentem nyugdíjban, nem olyan sok alkalmam volt én nekem tanulni, próbálkoztam többször, de a megélhetés volt az első mindig.
0: Ez egyértelmű. Figyelj, utolsó kérdésem, család van?
2: Egy lányom és három unokám, igen.
0: De működik a család? Feleség van hozzá?
2: A feleség az sajnos 8 éve meghalt, úgyhogy azóta úgy többnyire úgy mondom egyedül élek, tehát próbálom kihasználni azt az ajándékot, hogy most önállóan arra megyek, amerre én akarok. Mert amúgy nagyon túlságosan simulékony vagyok, vagy voltam, vagy nem is. Tehát inkább feladom magamat, magam érdekét, vagy a magam céljait egy másik emberé, és akkor most ez így nem igazán dugó zavarba. Tehát attól függetlenül, hogy oroszlán vagyok, nem vagyok egy olyan hűde határozott valaki így a magánéletben.
0: Hát az eredeti nevedben látok ilyen belső fékeket egyébként, és fogad részvétem, hogy ez a tragédia megtörtént itt sajnos veled, de hát mit mondjak, az ötösök, mint amilyen személyiségtípusba tartozol, a legfüggetlenebb személyiségtípus egyébként, mert az ötösök számára ez a legfontosabb, nem szeretik, ha korlátozzák őket, emiatt nem is szeretik vállalni a felelősséget egyébként. Tehát azért is nincsen, most tényleg nem akarnám folytatni, mert hát ha itt még, sőt itt az üzenőfal is tele van itt lassan, hogy látom, hogy én magyarul vagyok annyiba, hogy annak örülök. Mondom, a Dóra Lajos nevet használd, ezt téged meg is erősít egyébként, mert a magánzóid értéke 14-es 5-ös, ez egy nagyon erős karrier szám. Tehát ez még a személyiség, ha Dóra Lajos így azzal azonosulsz, és ezt használod.
2: Ösztönösen.
0: És ezt használod, akkor ez megerősíti a te egódat, és az oroszlánok egyébként szoktuk mondani az éfásban, hogy az oroszlánok lusták. Mert az oroszlánok, ha körülnézünk a vadonba, ott hevernek a fa alatt, az árnyékba, a csajok hajkúrásszák az ákmányt, és fél óránként szexelnek az oroszlánok. Neked nincsen négyesed, ami viszont azt jelenti, hogy te is egy kényelmes oroszlán vagy, és mint az ötös személyiség típusoddal nem olyan szeretett te se vállalni a felelősséget.
2: Ebben is van igazság, igen. Én úgy mondom, hogy megfontolt vagyok, de hát ezt lehet úgy is értelmezni most.
0: Meg te egy ötös személyiség típusba tartozol, az ötösök függetlenek. Nem bírod a kötöttséget sem, mert neked a saját időd az a legfontosabb, és te nem kötöd le magad olyan dologgal, amivel nem tudsz azonosulni, mert nem érdekel annyira. Az neked egy kényszer, úgyhogy nagyon független személyiség is vagy. Mindegy, Lajos.
2: Igen, jelenlegi barátnőm, ezt fájdalja is, hogy én nagyon szeretnék önálló maradni.
0: Hát ez van, de... Hát az ilyen kapcsolat, hogy van is, meg nincs is legfeljebb, vagy ilyen laza kapcsolatban élsz. Figyelj, de hát az a helyzet, hogy hetes éved van, még a születésnapodig, augusztus 8-áig, hogy ez pontosan az önismeretre nagyon, a tanulásra nagyon jó, mert a sors meg is adja rá a pénzt például. Tehát ilyen hetes a Szaturnusz éve, tényleg a tudatos áldozathozatalra kell késznek lennünk, és ha tanulsz valamit, akkor azzal te leszel több és értékesebb. Úgyhogy azt kívánom neked, hogy az a tudás, amit te megszerzel majd magadnak azzal, és nagyon becsülöm a jó szándékot, hogy te azzal segíteni szeretnél, adni szeretnél valamit a világnak, és az a legjobb dolog, hogy segítsük előre a világ fejlődését, és tegyük jobbá ezt a világot, mert ez a világ, ha körülnézünk, akkor ez már ne is beszéljünk róla, igaz, Lajos?
2: Hát, hogy milyen? Hát mit ér az ember kincse, hogyha nem látja senki sem.
0: Így van, úgyhogy köszönöm, hogy hívtál, és sok sikert kívánok ott Bugacon és környékén, és mindenhol neked. Jó? Szia, a legjobbakat!
2: Szia.
0: Na, kedves barátaim, volt itt másik hívás, csak ugye egyszer csak egy telefonon tudok beszélni. Azt mondja, hogy na most lehet engem hívni, plusz 30-30, 88-60-550, és ja, itt van Goda Klára hallgatónk képletét. Azt hiszem, ha jól emlékszem, azért befejeztem nagyjából, amit akartam neki mondani. Igen, elmondtam, hogy milyen okos, milyen jó képességek rendezik, és 56-ban születik, és számára is nagyon fontos, hogy céljai legyenek. Ami nagyon fontos, és a Lajosnak is utólag is mondom, hogy nagyon örülök, hogy nyugdíjas korod, de nem bírod abba hagyni azt, hogy ne, mert szükséged van a szellemi pezsgésre is, és ez a legjobb. Nem szabad megöregedni, azt csak az életkorunk mutatja, de mindig maradjunk aktívak és szellemileg frissek, ez tart minket jó karban. Úgyhogy én is szeretek elemezni, mert ez is nekem mindig egy ilyen egyórás szellemi történet azért, ami be lehet fáradni persze a végén, mert ilyenkor nyilván az embernek nagyon felelősséggel teljesen kell végeznem a dolgomat, amire örömmel vállalkoztam, és vállalkozom is minden hétfőn este 8-tól, úgyhogy ez így marad, de szeretem is ezt a szellemi kihívást is, vagy hogy mit mondjak, mert végül is én ekkor látom meg a képletet először, és erről kell valami olyan érdekes és főleg hasznos dolgot mondanom annak, aki hozzám fordul, hogy ezzel valóban segíteni tudjak neki. Na megint most örög a telefon, megint, tessék. Na, hát kedves Sárkány Péter úrral beszélek, haló?
3: Igen, személyesen.
0: Szia, üdvözöllek.
3: Zero.
0: Ki írta a telefon a nevet, csak azért mondom, a Viberről hívsz?
3: Nem, hanem vállalkozó vagyok, ja, és igen, akkor jó. Ebből adódóan belenyúl a telefon.
0: Aha, jó.
3: Most van. A poptarisznyán hallgatlak, azt hittem, hogy beszéletek veled.
0: Figyelj, beszélhetsz. Most itt a...
3: Jaj, de micsoda megtiszteltetés.
0: Hát ne viccelj már. Ha már ezért már beszéltünk egymással, nem?
3: Hát egymilliószor körülbelül megálltam a tanfolyamodra.
0: Várja, persze, azért mondom, várja, de akkor nem vagy benne kell, hogy legyél a programba.
3: Regiszteredbe?
0: Hát igen, de remélem talállak.
3: Hát azért, mert hibás a programod.
0: Hát, na jó, tessék, Sárkány Péter, akkor beírom, tessék, jó?
3: Na, emlékszem, hogy jártam hozzád.
0: Persze, egy pár évvel ezelőtt.
3: Hát egy 20.
0: 20 éve? Nem mondod már.
3: De.
0: Várjál, aztán az a soknak tűnik. Jó, ugye 25. éve tanítom a numerológiát. Mikor születtél, Péter, gyorsan?
3: 60, 11, 26, de volna egy speckó kérdésem is
0: 26,
3: majd.
0: Igen. Mondjad, hallgatlak.
3: Valamiért én szerettem ezt a numerológiát, hiszek benne, meg éppen most a könyvedet, már nem tudom, vagy egy fél éve naponta forgatom, és próbálom felfrissíteni a tudást, és kezembe került egy olyan könyv, aminek az a címe, hogy Pitagorasz számmisztikája, mert ugye te is mondtad régességgel, uh-huh. hogy ez a pitagoraszi számmisztika, amit tanítasz, és egyéb számmisztikai könyvek is kezembe kerültek, és valahogy a bolygókhoz kapcsolódó számokat másféleképpen mondják, és ez engem elbizonytalanít. Nem tudnám mondani valami okosat, hogy miért ne bizonytalanodjak el? Itt például ez a pitagoraszi számmisztika könyv azt mondja, hogy a nap 1-es, hold 2-es, Jupiter 3-as, Uranus 4-es, Merkur 5-ös, Vénusz 6-os, na jó, az rendben van, Neptunusz 7-es, Szaturnusz 8-as, Mars 9-es. Igen. Hát én rögtön rosszul lettem.
0: Hát, kedves Péter, éppen a múltkori adásban szerintem említettem, mert egy nagyon kedves hölgyet elemeztem, és csupa 9-es volt a számaiban. Szeptember 27-én született, 9-es sorsmisszió száma is volt, és És meg talán mondtam is egy személyes példát. Kedves Péter, jártál hozzám először is.
3: Igen.
0: Hát és a te kedves feleséged egy nagy mágus, maradjunk annyiban. Kimondhatod a nevét?
3: Hát szerintem lehet, hogy te másik Sárkány Pétert ismersz, mert az én feleségem az egy gyerekorvos volt.
0: Akkor valóban, mert akkor a kicsit képzavarban vagyok, mert mondom, hát elég jó memóriám, persze nyilván én is tévedhetek, de akkor bocsánat, akkor nem arra gondoltam. Kedves Péter, először is, ha megvan a könyvem, és tanultál nálam numerológiát, ugye azt mondtad?
3: Hogyne.
0: Na hát akkor ottan egyértelműen néztük a bolygókat, ugyanúgy a tanfolyamon mindig...
3: Ezeket mind tudom, Beti, de úgy beragadtak, hogy csak na, éppen hát, ezért.
0: És akkor mégis kételkedsz, nem vagy elég határozott, de figyelj.
3: Nem, azért kételkedek, hogy ugye neked széles a kitekintés, nem is kételkedek, hanem kíváncsiság, hogy a te tudásod tengerébe a bolygókhoz kapcsolódó számok, milyen formákban jelentek még meg, és mi a te véleményed erről? Tehát, hogy most, amit te mondtál, és amit az a biztos, vagy volt már olyan, hogy te is elgondolkodtál a bolygók?
0: Kérdezőben, én mindig azt mondom, hogy tapasztaljunk meg a dolgokat, legyünk szkeptikusak, tapasztaljunk meg dolgokat, és utána eldönthetjük, hogy működik-e a dolog, vagy nem működik. Nekem ezért jó az a szűzség, nekem szűz asszendensem van, és azért elég kritikus vagyok, és engem nem lehet csak
3: nekem
0: úgy...
3: Nekem is képzelt amit,
0: hát akkor azért mondom, legyünk kritikusak, de meg kell tapasztalni dolgokat. Figyelj, mondom, éppen múltkor említettem ezt, ez ilyen emlékezés során, mert annyi minden eszembe is jut mindenről, hogy sok kilencese volt a hölgynek, és ugye a legutóbb elemeztem, hogy hívják, ott lakán Évinek hívták, ha jól emlékszem, mert úgy megjegyeztem a nevét, meg a képlete érdekes volt, sok kilencessel, és baj volt az önérvényesítő képességgel. Ha valakinek 3-4 darab 8-as van az alapképletében, az bárkit lefejel bármikor, tudod? Hát nézd meg,
3: hát,
0: hogy...
3: Marsikusan viselkedik.
0: De a 9-es szám azért nem a mars, mert akinek 9-esei vannak, ez a legmagasabb szellemi szám, egy érzelmi energia, akik a békére vágynak a 9-esekkel. Pont aki 27-én születik, ugye abból is 9-es kapunk. Itt van leírva a könyvben, ami megvan neked is, áll Istennek, hogy egy 27-es férfitól nem biztos, hogy el lehet várni, hogy eltartsa a családját. Hát ha ez a mars lenne a 9-es, akkor úgy eltartana a családját, hogy bárkit, bármikor.
3: Akkor
0: ez egy marsikus, pontosan, jó duma. A másik, a 4-es szám az Uránus. Megmondom őszintén, most nem akarok csúnyákat mondani, hogy ekkora baromságot. Hát az Uránus 1700-as évek elején fedezték fel, addig nem is ismerték, hiszen ugye a transzcendens bolygók közé tartozik, amiket csak távcsővel lehet látni. Az Uránus, a Neptunus, meg a Plutó. Ez meg egy sok ezer éves tapasztalati tudomány, és meg kell nézni, hogy aki 4-én születik, az milyen ember, az racionális, az logikusan gondolkodik, és mindent megtesz azért, hogy elérje a céljait, mert akinek van egy 4-es a képletében már, annak már nem probléma az, hogy fölvállja a felelősséget, azok, és megtegye mindent azokért a célokért, amit ő kitűzött magának. Egy 4-i születésnapi szám kőkeményen mutatja ezt. A 9-es szám meg, ha az lenne, ha meg az Uránusz a 12-es szám, amiből 3-as kapunk, és azért mondom, hogy nem az 5-ös a Jupiter, vagy nem a 3-as a Jupiter, hanem az a Merkur, mert az a racionális gondolkodás jelenti, és ugye a horoszkópban is, az asztrológiában a 3 meg 9, 12, ez az Uránusz című bolygó, ami pontosan a 4-esnek az ellentéte, a másság, a vibrálás, a szabadság, a függetlenség, a hirtelen változásokat hozza, és a személyiségben pedig a hagyományok elutasítása például. Ugye azok, akik 12-én születnek, erről beszélek például, hát azok a hagyományokat elvetik, lételem az ellenkezés, és tabukat dönget, újat akar mindig. Az Uránusz a vízöntője, egy uralkodó bolygója. Hol van ez a 4-es szám, hol találkozik az Uránusszal, ami a földiességet jelent, és a földhez ragacságot is sokszor, de akik 4-én születnek, azok nagyon logikusan és földiesen gondolkoznak, és a földi világban nagyon ott vannak. A tökes ellentéte az Uránusznak, amit ismerünk az Uránuszról. Tetszik tudni? És azért nem mindegy, hogy a 3-as a Merkur, és az 5-ös a Jupiter, mert az 5-ös a személyiség középpontja, mert a Jupiter a hit bolygója, ugye a nyilas uralkodó bolygója, a Merkur pedig az ikreknek az uralkodó bolygója. Milyen érdekes, hogy ez a két egy pont szemben van egymással. És ugye a Merkur a tudatos énünk, a tudatos gondolkodásunk, a racionalitás, a Jupiter pedig a hit száma. Tetszik tudni? Ez két ellentétes dolog. Úgy mondják, hogy ha az a két bolygó, úgy mondják, hogy uralomcsere van, azt jelenti, hogy akkor az ikrekben van a Jupiter, és a Merkur pedig a nyilasban, akkor pirossal van jelölve a horoszkóban, mert borzasztóan két ellentétes dolog. A Jupiter a Merkurnál nem érzi jól magát, mert a Jupiter a hitszáma és a racionalitással nincs, nem kompatibilis. A Merkur pedig a hit jegyében a nyilasban érzi nagyon rosszul magát, mert pont az ellentéte. Tetszik tudni? De mondom, meg kell tapasztalni. Kell sokat elemezni, azért elemzünk a tanfolyamon is, azért van ez a műsor is egyébként, amit tudom, hogy rengeteg tanítványom is követ, és gyakorlás szempontjából nagyon jó egyébként. Csak azért mondom, hogy mikor egy neves asztrológus tartott egy ilyen numerológiai előadást, nem mondom a nevét, és akit nagyon tisztelek egyébként, és hát mondja, hogy úgy nagyon bölcsen azt mondja, hogy hát tulajdonképpen én tudok azonosulni azzal, hogy a négyes szám az Uránusz bolygó. És akkor így csodálkozom, hogy talán ennyire nem kéne más területre tévedni, mert én sem vagyok asztrológus, mindig mondom is, én asztrológiából, amit a tanfolyamon is átadok, alapasztrológiát tanítok, csak azt, amiben 1000%-ig biztosan tudom, a feleségem asztrológus.
3: És amit a feleséged önadságától a konyhába hallasz.
0: Hát meg mindenhol, a szobában is, mindenhol hallom, és napi kapcsolatban vagyunk egymással is, meg az asztrológiával is.
3: Tehát... Érdekes, mert az asztrológus is valószínű ezt a könyvet olvastam, amit én is felolvastam neked, ahol az Uránusz a négyes volt. Igen. De egyébként, hát ugye amióta tőled hallottam ezt, folyamatosan ebbe gondolkodok, tehát az általunk jól ismert verzióba, és kíváncsi voltam, hogyha már odaírják, hogy Pitagorasz számmisztikája, hogy lehet egy egészen más bolygó.
0: Az helyzet, hogy itt van a Sorsunk a számokban című könyvem. Pontosan emiatt egyébként ma azóta is. Tudom, hogy vannak más ilyen rendszerek, esetleg más bolygókat kapcsolnak a számokhoz. Pontosan ebben a könyvben kerültem azt, hogy összekapcsoljam ezeket a számokat, de a számokhoz mindig oda van írva a végére, és aki ezt érti, az érti, hogy mondjuk mikor ön, mondjuk így tudom, mert ott van a Vénusz, tessék, én Bika napon van, amennyiben a hatos számról beszéltünk, amennyiben ön a Bika vagy a mérleg jegyében születik, ugye, mert a Vénusz a mérlegnek is az ura, akkor bizonyos mértékig önre is vonatkozik ez. Kedves Péter, most nézem a képleted. 12-es, 3-as a magánzók értéke, az az Uránusz, kérek szépen. A másság, a másként gondolkodás, de ide van leírva ebbe a könyvbe is. Most nem mondom szó szerint, mert nem akarlak kellemetlenül érinteni, de ide van írva, hogy azért... Ide van leírva, hogy nem egy határozott jellem, és mások felhasználhatják saját érdekeik érdekében. Tetszik tudni?
3: Várjál, most ez a hármas, ez milyen számom volt?
0: 12-esről beszélek, a Sárkány Péter néven a magánzók értékéről. A betűs számítége 12-es.
3: Oké, a belső.
0: Így van, erről beszélek. Meg egyébként ez egy különleges szám, tényleg a sumerok is már különleges számnak tartották ezt, meg Merkur, tehát a sokféle érdeklődés. Te egy merkúri ember vagy, a sokféle érdeklődés is jellemző rád. De azért azt mondom, hogy nagyon érdekes, hogy 20 éve tanultál nálam, és látod, hogy jönnek az impulzusok, de jöjjenek, figyelj, ilyen az élet, úgy látszik most már ez a második dolog, nekem is annyi nehézségem van, minden elromlik, és úgy látszik, ez is oda tartozik.
3: Hallottam a műsor elejét.
0: Beszéljünk el, amíg a mai adás is nagyon tragikusan indult, vagy izgalmasan, vagy nehezen, de azt mondom neked, hogy meg kell győződni arról, hogy ki kell próbálni, és akkor az ember el tudja dönteni, hogy az négyes száma, a föld száma valóban, hogy milyen emberek azok, akik negyedikén születnek, vagy pedig milyen embere, vagy pedig miközben ennek az Uránuszhoz, ami teljesen más. Az Uránusz az ég, a négyes szám a föld. Tényleg az ég és a föld.
3: A négyes szám stabilitását már régóta tudom.
0: És neked, kedves Péter, ezt tanuló lecke, mert neked egy darab négyes nincs az alapszámaidból is hiányzik, és hiányzik a betűk számértékéből is. Ami tudod, mit jelent? Az, hogy ezáltal felületessé is tudsz válni.
3: Képes vagyok rá, te. Végtelenség. Most itt van a kis képletem, gyorsan magam elé vettem, amit így bütyköltem a kis feladatlapomra, amit kitaláltam, és most már én is teljesen képbe vagyok. Igen, látom, a külső énem hatos.
0: Igen.
3: És a teljes névszámom 9-es, na ezt szeretem.
0: Ez egy nagyon jó.
3: Kérdezhetek tőled, ha már így összejöttünk?
0: Hát még akkor kérdezz egy nyugodtan, még van egy kis idő, mert csúszunk a misorra, igen?
3: Valahol hallottam, hogy a sorsmisszió szám és a teljes névszámot, hogyha összeadom, abból is lesz egy szám.
0: Igen.
3: És volt, aki úgy fogalmazta, hogy ez az életed nagy problémáját hordozza ez a szám. Tehát amivel folyamatosan gondod van, dolgod van, nem múlik el, mindig eléd kerül.
0: Hát ezt én is tanítom a tanfolyamon, sőt, ha összeadod a gyerekkori számot, a november a te esetedben, ami 2-es, a 11. hónap, és 26-án születtél, ami 8-as, ha ezt is összeadod, ez a két összefüggés, és a népszámot, ha összeadod a sorsmisszió számoddal, ez a két fő összefüggés, én ezt tanítom 1000 éve, hogy ez is a problémára utal, a te személyiséged problémáira, és nyilvánvaló, hogy a problémát a képlet láttán hozzuk meg. Az egyik esetben ugye 9-es a teljes népszámod, 8-as a sorsmisszió, de ebből 9 meg 8, 17-es 8-as kapunk. 8-as a mars, a másik pedig a születési hónap, születésnap számából 2 meg 8, 10-es, 1-es kapunk. Mind a két esetben azt mondanám, hogy az egészséges ego kialakításával látok problémát, és nincsen 5-ösöd az alapszámaidban, ami mégiscsak a Jupiter bolygó a személyiség középpontja, a hit száma. Tetszik tudni?
3: Várja. Hogy nincs 5-ösöm?
0: Nincs 5-ösöd, hát hiányzik. 1960, azt mondtad, ugye? 11-26.
3: Nem, mert én a nevembe találtam
0: 5-ösöd. Abban 54-es, 9-es a teljes névszámod. Ez egy nagyon jó szellemi szám, nagyon okosak az 54-es, 9-es névszámú emberek, de nagyon érzékenyek is egyébként, és mondom, a nevet képletében jó szellemi erőket látok, ezzel nincsen baj, de a határozottságot nem nagyon látom. Ennek az egyik oka az önbizalom hiány valamennyire, a másik pedig a 4-es szám hiánya, amivel nem szereted vállalni a felelősséget.
3: De furcsa, mert azt hittem, hogy igen.
0: Hát nyilván vállalod, mert az ember, ha felnőtt emberként éli az életét, dolgozni kell, be kell igazodni a társadalomba, mert ha valaki nem akar, akkor megy a börtönbe, mondjuk, vagy hogy így mondjam, röviden. Tehát azt mondom, hogy de azért figyelj, kedves Péter, van egy jó könyved, a gyerekkori számodban benne van, hogy egy 2-es gyerekkorú férfi a 11. hónapról beszélek, amiből 2-es kapunk, és igen, a február is. Ez anyai dominanciát jelent, és csak mondom a lényeget, hogy egy 2-es gyerekkorú férfi mindig ugyanolyan erős nőbe botlik, mint a saját anyja.
3: Igen, hát ezt kipróbáltam, ez működik.
0: Na hát akkor működik a numerológia, legalábbis ez a

0: Gyors számaid vannak, 8-as a sorsmisszió, 26-án születél, az is 8-as, 12-es, 3-as a Merkur, az is gyors szám a belső éned. Azt mondom, hogy lehet, hogy ebben van egy hiba lehetőség, hogyha nem figyelsz oda a részletekre, akkor egy kicsit felületes tudsz lenni, és ebben van egy hiba lehetőség, ha éppen aláírsz egy szerződés, hogy neked az apróbetűs részekre már neked nincs türelmed. Tehát erre gondolok,
1: hogy
0: a mindennapi életben erről beszélek, hogy ott hogy intézed a dolgokat. Ez ennek a 4-es szám hiányára gondolok ez esetben. Hát nem vagyunk tökéletesek, úgyhogy én sem...
1: Nem, de felhívtad a figyelmemet erre a 4-esre, mert annyira szerettem magát a 4-es számot, meg az üzenetét, és nem is figyeltem eléggé oda, úgy ez az, amit mondtál, apró betűs rész, hogy nincs is 4-esem.
0: Hát ez jelenti. De ráadásul csak így zárójelben mondom, nekem van 4-esem, már áprilisban születtem, 4. hónapban, és én se szeretem, nekem sincs sok türelmem az apró betűs részekhez, de mikor az ember egy komoly dolgot ír alá, akkor azért oda kell figyelni.
1: Mégsem számhiány, mégsem számhiány.
0: Hát persze, pontosan.
1: Itt van előttem a képleted, igen, a könyvben pont ott vagyok, nyitva nem is értem, miért.
0: A rádióban beszélünk most egymással?
1: Telefonon.
0: De a rádióban beszélünk, ugye?
1: Igen, igen.
0: Jó, mert ha a YouTube csatornámon ott mindenki látja a képletet, itt van a te képleted is, mindenki látja, mert ugye a YouTube-on ott képernyő is van, meg kép is van. Hát kedves Péter, örülök, hogy hívtál, és remélem, hogy ezeket a számokat, és a számok és a bolygó kapcsolatát sikerült tisztáznunk, de azt mondom, hogy próbáld ki. Hát mondom, Kovács Kókó István 8. hó 17-én született. Ha ez a Neptunusz bolygó lenne, vagy mit mondtál? Szaturnusz mondtad rá, akkor a Kovács Kókó István, a kokóból árad a tűz. Mikor az RTL klubban volt műsorvezető a reggeli műsorban, sokszor hívtak engem oda numerológusként. A kokó, ha a közelébe vagy, árad a tűz az emberből. Ez a tűz,
1: hát,
0: ez
1: a mag. Hát nem tudnánk a nevét, hogyha nem áradna a nevéből.
0: Hát persze, gondolj bele, és Kőbányáról indult, és egy szuper intelligens ember, aki supervisor, meg a boxvilágtanácsban benne vagy, szuper intelligens ember, de végigvert a világot, és olimpiai bajnok, hivatásos világbajnok, meg minden. Hát az 8. hó 17 tudja ezt. Nem a 9-es számok. Hát azért mondom, hogy próbáljuk ki, próbáld ki. Bárkinek ajánlom egyébként a figyelmébe, a kedves hallgatóknak, a nézőnek. Legyünk szkeptikusak, próbáljunk ki dolgokat, tapasztaljuk meg, és utána eldönthetjük, hogy ez működik, vagy nem. Ha nem működik, akkor nem, akkor ne fogadjuk el, akkor nem voltunk jó helyen éppen, vagy csak az időnket töltöttük vele, volt velem is ilyen. Figyelj, de hát... Tényleg azért mondom, hogy annyi mindent lehet olvasni numerológiával kapcsolatban, és tényleg, és mikor valaki egy azt írja a könyvében, mind a három könyvében egy hölgy, hogy a Mars, a 8-as szám, ugyanebben egyetértünk, de passzív, befogadó és nőies, ez úgy benne maradt. Passzív, befogadó és nőies, ez oda van írva, akkor szerinted ebből mit tudunk levonni akkor?
1: Nem, ezt felejtsük el.
0: Mert az
1: ez a 8-as dolog már olyan régóta foglalkoztat, tehát annak a marsikussága, és ugye nekem is ez a sorsmisszió számom, tehát teljesen kizárt, meg a 8-as, ez a két számomnak az összegének a,
0: igen, a születésnapod,
1: összege,
0: igen.
1: Is, tehát ami szintén 8-as. Tehát nem, hát én sem tudom elképzelni. Csak kíváncsi voltam, hogyha itt egy olyan könyv kerül a kezembe, külföldi szerző, egy Pitagóra számisztikája, akkor vajon honnan szedte?
0: Nekem is van egy csomó külföldi könyvem, német nyelvű könyvem is vannak, és mikor látom, hogy ezeket a bolyókat nem így használják, akkor abba is hagytam a dolgot.
1: Pont ez van velem is. Csak most bele véletlenül kinyitottam a popterisznyát, mondom, hát kérdezzük meg a mestert, mit mond. De akkor megkaptam a választ.
0: Aranyos vagy. Annak idején Alexander Rózsás, Amerikában élő magyar számozású numerológusnak van egy könyve, és abban is a számok és a bolygó kapcsolatát pontosan ezekkel kapcsolja össze, mint az a rendszer, amit én használok. De hangsúlyozom, ha én nem győződök meg valamiről a szűzasztendensemmel, akkor azt nem tudom elfogadni. Tehát azt mondom, hogy a 4-es szám, az Uránusz, ez több mint nem elfogadható.
1: Ez a Rózsási könyv nekem is megvan.
0: Hát igen, tőled. Örülök neki. Forgasd haszonnal, légy szíves, meg az enyémet is. Örülök, hogy megvan. Kedves Péter, úgyhogy vigyázz magadra, örülök, hogy beszéltünk, és sok sikert kívánok. Egyes éved van, tudsz róla?
1: Nem néztem. Tényleg? Hú, de jó lenne.
0: Néha jó, ha az ember tudja, hogy életének melyik szakaszában van. Figyelj, egyes éved van, és hol van még a november?
1: Igen,
0: hát akkor húzzál
1: még van esélyem.
0: Pont egy fél éved van itt, amit indítasz, az hosszú távon működik, mint tudjuk.
1: Rendben.
0: Jó? Na, akkor a legjobbakat, sok sikert, egész erőt, egészséget, boldogságot, békességet neked, minden jót kívánok.
1: Köszönöm szépen.
0: Köszi,
1: szevasz. Szia, Mia.
0: Szia. Na. Mindjárt visszakapcsolok ide a üzenőfalra, kérem szépen. Hát de mond, hát végig is azért látom, hogy ugyan később indult a műsor, de ez az idő is most

0: már alaposan eltelt, de mint mondom, szeretem az élő telefonokat, úgyhogy kedves Goda Klára, remélem, hogy amit mondtam a képletedről az EZ kielégítő volt, de hívjatok föl legközelebb, működik a telefon, mint látjuk, nem MLD-as, ha valaki Viberen hív, az ingyen beszélünk, és azt írja, hogy kedves Zénó, nem Zénó, hanem Zéró, ha kérhetlek jól, nem azonos a kettő névnek az energiája, úgyhogy kedves Zsanettet mondanám. Úgyhogy hívjatok nyugodtan, szeretem az élő beszélgetést, és akkor itt rögtön lehet látni a visszaigazolásokból, a visszajelzésekből, hogy akkor hogyan működik ez a numerológia című sok ezer éves tapasztalati tudomány, amelynek a birtokában minden hét, ennek a tudásnak a birtokában is a rengeteg tapasztalatommal, már 25. éve tanítom a numerológiát, minden hétfőn estei 8 órától sok szeretettel várlak benneteket, állok a rendelkezésetekre, személyes elemzésekre a lehetőség, mint ahogy ma is ez így történt, úgyhogy köszönöm a figyelmeteket, várjatok, rádióban is vagyunk, poptarissa.hu vagyunk, kérem szépen, és elindítom a gyönyörű vége főcím zenénket.
1: Ez volt a Sun Mystica Zero zene. Kis Zoltán Zero műsora. Köszönjük a figyelmet. Találkozunk jövő hétfőn este 20 órától itt a poptarisznya.hu-n.

0: Matiné. Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Góltotó, meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.
1: Párnánk puha, ágyunk öle lányán ringott.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: vállalkozását, termékét, szolgáltatását hirdesse a poptarisznya.hu-n, Magyarország kedvenc retro rádiójában.
1: Egyedi ajánlatunkért kérjük, keressen minket az info@poptarisznya.hu e-mail címen.

0: Ez a poptarisznya.hu.
1: Az internet függő rádió.
2: Hangolj ránk!
3: You know, honey, I will always love you. And not even just tonight. I will love you as long as the moon, the sun, and the

Szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Áll aki! Fogadja a következő slágert itt, a poptarisznya.hu-n!

0: Ketten vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon. Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekességről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: Facebook.com

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptarisznya.hu, a hallgatókért.
2: www.poptarisznya.hu.
1: Éjjel-nappal.